0: hazudozott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos véradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli. A tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lipjét, a felsőoktatás megújításáról egyeztettek, változékony időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lipjét. A Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna Ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távol szőlő.
1: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk, ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd, 29-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. No, akkor ez már a második a háromból. Abból a három munkanapból, ami ezen a héten reánk van róva. Remélem mindenki jól aludt, akinek éjszaka dolga maradt, neki jó pihenést kívánok. Egyébként tehát kedd, én majd hozom a történeteket, épp azt nézem, hogy hát egy picit bizarr és gyászos érdekességek pottyantak be a mai napra, amiknek főszereplői Mick Jagger, Elvis, vagy éppen Rick Griffin. Na, majd később utakon vigyázunk, 103.9 Rock FM, zenéljünk. Jön a Dynamite, a Survivor, kezdésnek pedig Doors.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Hát, sávzárás a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárón, mint ahogy sávzárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és még továbbra is megváltozott forgalmi rend a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Fél hét. Egy jó kávét?
2: Kérek.
1: Egyébként kedves Ilonák, boldog névnapot. Te hozzá lehet tenni az Ilkákat is például. Jó? Hírek, információk, aztán pedig majd megnézzük, hogy milyen botrányos, vagy éppen kevésbé botrányos eseményeket jegyeztek fel a mai napra a rock krónikások. És persze zenélünk. Majd Van Halen, meg Billy Idol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos véradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
2: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
1: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli. A tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103 9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. No, augusztus 18-a. Hát ugye azt tegnap már megpendítettük, hogy a Woodstock Fesztivál záró napja lett volna tegnap, aztán átcsúszott már a 3 nap és éjszaka folyamatos huncutkodás után a legendás Woodstock Fesztivál végül aztán a mai nap reggelén ért véget. Egyébként pedig 1977-ben, miután Henry Padovani gitáros elhagyta a The Police-t, a The Police ezen a napon adott először koncertet trió felállásban, vagyis Sting, Andy Summers és Stuart Copeland, mindez történt az angliai Birminghamben. 86-ban pedig megjelent a Bon Jovi 3. áttörést hozó stúdióalbuma, a Slippery When Wet, rajta az összes gyakorlatilag gigaslágerrel. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Hát, sávzárás a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárón, mint ahogy sávzárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és még továbbra is megváltozott forgalmi rend a Budafoki úton kifelé. Jó utat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megnyitották a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lipjét, a felsőoktatás megújításáról egyeztettek, változékony időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Duna Ágzsi lipjét. A Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna Ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
2: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távol szőlő.
1: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk, ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd, 29-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

gázolás a könnyű zene történetének egyik legtragikusabb és legbizarabb kísérő eseménye, amely pontosan tükrözi azt a hisztérikus és kaotikus hangulatot, ami a király halálát követte. Mert hogy 1977. augusztus 18-án hajnali 4-kor történt a gázolás Graceland birtok előtti sugárúton. Ekkor már óriási, több ezres tömeg virrasztott a kapuknál a délutáni temetésre várva. Az elkövető egy 18 éves helyi fiatal, Treat Wheeler volt, aki részeg volt, ráadásul a gázolás után megállás nélkül elmenekült a helyszínről, a kocsiban 3 kiskorú lány is ült vele. Az autó nagy sebességgel haladt, majd hirtelen felhajtott a járdaszigettel, a rajongók éppen egy rendőrrel beszélgettek. 2 hölgy a helyszínen szörnyet halt. Egyébként a rendőrség nem sokkal később elfogta a sofőrt 2 rendbeli másodfokú gyilkossággal, és hát érdekes, hogy mindössze 2,5 évet ült le belőle. Egyébként a temetés ráadásul még hőségriadóval is volt terhelt. 75 ezres fős tömegből tucatnyian ájultak el, a nemzeti gárdát is be kellett vetni. Alig 2 héttel a temetés után pedig hát mondani se kell, hogy 3 férfi megpróbálta ellopni Elvis Presley holttestét. Úgyhogy így volt ez 1977-ben. 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, változékony idő lesz ma. Demeter Dia vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. A rendezvény területén csak nem 120 vendéglátóhelyet vizsgáltak a szakemberek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak, tudatta a fogyasztóvédelem. A kisebb hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Hatósági eljárás megindítására csak néhány esetben volt szükség, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni, ez azonban már lezárult. Az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható. Lesz. Továbbra is az inváziós szúnyogok okoznak ártalmat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakó övezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen ezen fajok egyedei, különösen az ázsiai tigris szúnyogok. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket. A napokban Baranya, Borsodabaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén zajlik szúnyoggyérítés. Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében célzott részkezelésekre kerül sor. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval augusztus 18-a, boldog születésnapot mindenkinek! Dennis Elliott, a mai emberünk, 1950-ben született, ő a Foreigner rockzenekar alapító dobosáról beszélünk. Londonban született, és hát már 5 évesen dobolt a családi zenekarban. Azt el tudjuk képzelni, egy 5 éves gyerek dobol? A 70-es évek elején olyan neves brit jazz rock formációkban játszott, mint az If, vagy a Ian Hunter Band. Aztán 76-ban csatlakozott a Foreigner alapítóihoz, és ő az a dobos, akinek a játéka hallható gyakorlatilag a zenekar összes klasszikus gigaslágerében. 1991-ben az Unusual Heat album után a zeneipar változásai és a turné élet kimerültsége miatt kilépett, bár azóta néhány nosztalgia koncertre vendégként beugrott. Egyébként titkos szenvedélye, miközben a 70-es és 80-as években ugye a Foreigner lemezei a slágerlisták élén tanyáztak, addig Dennis a turnék között a szabad idejében autodidakta módon esztergálni tanult. 103.9 Rock FM. Na, boldog születésnapot mindenkinek, és akkor Dennis Elliott, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Hát, sávzárás a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárón, mint ahogy sávzárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és még továbbra is megváltozott forgalmi rend a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
5: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
9: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Országos virradó napot tartanak szombaton, még mindig sok a szabadtéri tűz. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos virradó napot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
11: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, amikor hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és hiszek az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
10: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Du hast mich. Du hast mich.

9 Rock FM békés keddet. Mindenkinek kellemes nyaralást, annak, aki úgy döntött, a Dunának pedig drukkoljunk. Szegény Dunánk már csak du. Na, de bízunk a legjobbakban. Egyébként pedig ez volt az a nap 1969-ben, amikor is éppen Mick Jagger Ausztráliában forgatta Ned Kelly című gangster filmet, hogy Mick Jagger véletlenül kézen lőtte egy kellékfegyverrel magát. A stáb Ausztráliában Új-Dél-Veszt vidéki területén rögzítette ugye a filmet, 69. augusztus 18-án felvett jelenetben a címszereplőt alakító Mick Jagger az ikonikus ostromot kellett eljátszani, ahol a karaktere szerint Jagger saját szavaival élve rengeteg rendőrt lő le. A kezében lévő vaktölténnyel megtöltött kellék revolver a lövés pillanatában hátrafelé sült el. A robbanás ereje egy fémrepeszt repített közvetlenül a jobb kezébe, pontosan a mutató és a középső ujja közé. Azonnal kórházba vitték, ahol sikeresen operálták ki a fémdarabot a szövetek közül. Bár a sérülés nem volt életveszélyes, nagyon vastagon becsomagolták, és hát ez a kényszer pihenő szülte a Rolling Stones egyik legnagyobb slágerét, mert hogy az orvosok szigorúan megtiltották neki, hogy megerőltesse sérült kezét, mivel semmit nem tudott csinálni a forgatási szünetekben, kapott egy akusztikus gutárt, és elkezdett egy ujjal akkordokat pengetni. Na, hát ekkor írta meg a Brown Sugar-t. Ha nincs a lőfegyveres baleset, akkor ez a dal talán soha nem születik meg. Úgyhogy így, 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenc, úgyhogy jönnek is a hírek meg az információk. Na aztán a nagy trió nagy napjáról. Jó, és persze majd zenélünk. Alanis Morissette, meg jön a Whitesnake a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaegzsilipjét, eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, élénk lesz a szél, Demeter Dia vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaegzsilipjét, a Védelmi Igazgatási Hivatal a távirati iroda érdeklődésére közölte, ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Duna ágba, így Paksnál mintegy 2 cm-rel emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
3: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttuk. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távla szőlő.
2: A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdőív készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Változékony időre számíthatunk ma, hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet. Elszórtan esők, záporok, délnyugaton akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Élénk, sok helyen erős lesz az északnyugati szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap reggelre csökken a felhőzet, napközben sok napsütésre számíthatunk majd, 29-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemes nyarat mindenkinek. Szóval 1977 a dátumunk, augusztus 18-a, a rock történelem egyik legfontosabb minimalista fordulata. Egy birminghami este indította el a The Police-t azon az úton, hogy a világ legnépszerűbb és legjobban fizetett rock triójává váljanak. Ugye Stuart Copland megalapította elsőként a francia gitárost, Henri Padovanit szervezte be, majd hozzájuk csatlakozott egy jazz klubban felfedezett fiatal basszusgitáros énekes Sting. 77 májusában találkoztak a virtuóz Andy Summers-szel, és hát négy tagúak lettek. Végül augusztus elején 77-ben Padovanit alaposan és hivatalosan is kirúgták, tekintettel arra, hogy alig néhány nappal később, augusztus 18-án a megmaradt hármasnak már fellépése volt, ezért hát össze kellett szedniük magukat. Nem volt idejük áthangszerelni a számokat. A koncerten Summersnek egyedül kellett kitöltenie azt a zenei teret, amit korábban két gitáros fedett le, hogy dúsabbá és térbelibbé tegye a hangzást. Ezen a koncerten kezdett el intenzíven használni egy Ecoplex nevű effektpedált és refrén effekteket. Ez a visszhangos, ilyen tiszta, mégis erőteljes gitárhangzás lett aztán a Police védjegye. A közönség pedig kapott egy sokkal precízebb, feszesebb és dinamikusabb zenekart. Sting ekkor jött rá, hogy trióban sokkal nagyobb szabadsága van a énekesként és basszusgitárosként is. Úgyhogy így volt ez, kérem tisztelettel. A kényszer nagyúr és néha csodákra képes. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Hát, sávzárás a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárón, mint ahogy sávzárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé, és még továbbra is megváltozott forgalmi rend a Budafoki úton kifelé. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Van már terved a szabad napodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, razziáztak a fogyasztóvédők, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van. Ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Kedvező tapasztalatokkal zárultak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a szigeten. A rendezvény területén csak nem 120 vendéglátóhelyet vizsgáltak a szakemberek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak, tudatta a fogyasztóvédelem. A kisebb hiányosságokat az érintett vállalkozások rövid időn belül orvosolták. Hatósági eljárás megindítására csak néhány esetben volt szükség, elsősorban nem nyomon követhető termékek miatt. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni, ez azonban már lezárult. Az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat, délután pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról lát. Lesz. Továbbra is az inváziós szúnyogok okoznak ártalmat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lakó övezetekben egyre nagyobb számban vannak jelen ezen fajok egyedei, különösen az ázsiai tigris szúnyogok. Ahol megjelenésük tömegessé válik, ott platós gépjárműre rögzített permetező berendezésekkel végeznek kezeléseket. A napokban Baranya, Borsodabaúj-Zemplén és Békés megye néhány településén zajlik szúnyoggyérítés. Budapest egy kerületében és Szeged néhány város részében célzott részkezelésekre kerül sor. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az ég felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: Itten vagyok, kívánom mindenkinek a kellemetes nyarat, aki még nem érezte a nyarat, húzzon bele, a héten már 20-a. Aki úton van, vigyázzon magára, a zenéink is úton vannak. Jön majd a Nirvana, a Poison, Carthago, Red Hot Chili Peppers, kezdésnek meg egy kis Scorpions.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig! Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt!
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál. Csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nehéz napok előtt az allergiások, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg. Napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Országos virradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes virradókat. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtora Patini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
10: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és hiszek az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
9: Még mindig nagyon sok szabadtéri tűzeset miatt riasztják a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága közösségi oldalán kiemeli, a tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő és vegetáció tűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Emlékeztetnek, hogy országszerte tűzgyújtási tilalomban érvényben, így tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban. Ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka, és az narancssárgás-vöröses színben lesz észlelhető a nyugati égbolton. Szeles, hőségmentes időre számíthatunk ma, túlnyomóan napos lesz az év felettünk, de a nap második felében többször erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Szorványosan kisebb eső kialakulhatnak, de számottevő csapadék nem valószínű. Élénk erős lesz majd az észak-nyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre készülhetünk, az esti órákban lehet több felhő az égen, 29-32 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: 103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt. Jaj, de jó, hát már a 18. napja van augusztusnak. 19-20-20 a csütörtök lesz, úgyhogy ez egy hosszú hétvége. Hát ugye előző héten le is kellett dolgozni azt a hosszú hétvégét, de most örülhetünk neki. Na és még mindig nyár van, ugye teljesen mindegy, hogy felhőse az ég vagy sem, gondoskodni kell a napvédelemről, inni kell sok-sok vizet, és egyébként, ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még nagyon-nagyon rövid időre sem. Hallgatunk bennünket online streamen, mert ez lehetséges, bárhová elmegyünk Budapest környékéről, akkor www.rockradio.hu, és már is a ZZ Top érkezik. Na ez egy teli találat, ez a dal egyébként. Nem más, mint a Le Grunge, gyakorlatilag maga a ZZ Top eszenciája. Koszos, texasi blues, boogie és egy riff, amit két hang után fel lehet ismerni. A Tres Ombres című 1973-as albumukon jelent meg, és egy igazi texasi bordélyházról szól. Ez a ZZ Top és a Le Grunge.
1: Rumors spreading around in that Texas town, about to shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, az Entrex érkezik, akik június 1-én koncerteztek Budapesten a Concerto Music 30 éves jubilami sorozatának keretében a Barba Negra Resztés színpadán léptek fel, a vendégük pedig a Decapitated volt, és hát most egy thrash metal alapdarabbal érkeznek. Az Entrex Madhouse című dala jön, amely 1985-ben jelent meg az Entrex második nagylemezén, a Spreading the Disease-en. Ez volt az album egyetlen kislemeze, és egyben az a korszak, amikor a zenekar klasszikus felállása és hangzása igazán kezdett összeállni. A dal témája nem túl rejtélyes, az őrület, illetve az az érzés, amikor az ember megőrül, ehhez pedig gyors tempó, súlyos riffek és tipikus thrash metal energia társul. A szám az évek során az Entrex egyik állandó koncertdarabja lett, és a klip szó szerint rájátszik a címre, egy elmegyógyintézetben játszik a zenekar, körülöttük az intézet betegeivel, nem éppen finom metafora, és még egy jó metálos kapcsolat, a Pantera 1986 és 88 között élőben játszotta a Madhouse-t még jóval azelőtt, hogy a 90-es években megszületett volna az a Pantera, amelyet ma a legtöbben ismerünk. Ez az Entrex és a Madhouse.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, és folytatja a Third Eye Blind meg a Semi Charmed Life, amely 1997-ben jelent meg az együttes bemutatkozó albumának első kislemezeként, és rögtön hatalmas sláger lett. Amerikában a Billboard 600 negyedik helyig jutott, vezette a Modern Rock Tracks és a Mainstream Top 40-es listát is, később pedig négyszeres platina lemez lett. Első hallásra egyébként egy tökéletes napsütéses 90-es évekbeli pop-rock dalnak tűnik, csak hogy a szöveg miatt egyáltalán nem az. Stephen Jenkins ugyanis részben a kristálymedd függőségről írta, miután egy Primus koncerten látta, hogy a barátai drogoznak, tudatosan akarta az ellentmondást, hogy a zene fényes, könnyed és szinte euforikus legyen, miközben a történet valójában a függőségről, a szétesésről és a bizonytalanságról szól. Jenkins szerint pontosan ezt akarta megfogni, elsőre egy csillogó, energikus érzést, miközben a háttérben ott van a frusztráció és az önpusztítás. Jöjjön a Third Eye Blind és a Semi-Charmed Life.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, igen, már 18. napja van augusztusnak, 2026-ban, és mi menetelünk megállíthatatlanul az augusztus 20-a felé, a hétvége felé, a hosszú hétvége felé, így mondanám leginkább, és hát ugye sok vizet iszunk, ha felhős az ég, akkor is gondoskodunk a napvédelemről, ha autóval megyünk valahova, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, és online streamen is hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert azok itt vannak, www.rockradio.hu. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pézik, jó pihit, ha nyaral, akkor jó nyaralást. Jöjjön a főnök, akinek mindig örülünk, azaz Bruce Springsteen. Az év egyik legfontosabb eseménye vele kapcsolatban, hogy mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehoztak egy Bruce Springsteen Center for American Music létesítményt, és ennek a megnyitása volt New Jersey államban, ott a Bruce Springsteen kiállítás. Itt mi meghallgatjuk őt. Bruce Springsteen, Born in the USA.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, és azt mondja, hogy Def Leppard, és egy igazi, fantasztikus hír, mégpedig, hogy ők már javában dolgoznak a következő stúdióalbumukon, amelyet jelen állás szerint 2027 elején szeretnének megjelentetni. Ez lesz a 2022-es Diamond Star Halos folytatása. Az első ízelítőt már meg is kaptuk, ugye? Rejoice című daluk 2026 elején jelent meg, időzítve a zenekar Las Vegas-i koncert rezidenciájához. És itt jön az egyik legjobb sztori, Joe Elliott szerint Vegasban sem álltak le a lemezkészítéssel, a kaszinó alaksorában rögzítettek új anyagokat a szabadnapjaikon, és aztán Phil Cullen július végén azt mondta, hogy a munka a nyári fesztivál turné közben is folyamatos, az interjú napjának reggelén is az új lemezen dolgozott, és amint visszatér az Egyesült Államokba, újabb felvételek várnak rá, és hogy milyen lesz az album? Na, ez talán a legérdekesebb rész. Cullen szerint ez lehet a Def Leppard eddigi legváltozatosabb lemeze, jelentsen ez bármit. Az biztos, hogy a Def Leppardnak jó néhány igazi, ikonikus rock klasszikust köszönhetünk. Most egy jön, Def Leppard, Let's Get Rocked.

103.9 Rock FM, na azt mondja Faith No More, amelynek egy korábbi formája már 1979-ben létezett, még kereken 10 évet kellett várniuk, mire új énekesük Mike Patton belépésével megtörténhetett az a bizonyos várva várt áttörés. Az új frontember hát akkor volt új, ugye 1989-ben, mindössze 2 hét alatt megírta azoknak a daloknak a szövegét, amelyek később a The Real Thing című új lemezünk anyagának alapját adták. Ezek egyike volt az Epic című szám is, amely egy csapásra igazi MTV sztárrá tette a csapatot, annak ellenére, hogy az állatvédők élesen támadták a zenekart, mivel egy vízből kiugró halat úgy ábrázol, mintha éppen fuldokolna. Az interjúban a banda vízből több különböző sztorival is előállt a szóban forgó hallal kapcsolatban. Az egyik verzió szerint valójában Björktől lopták el egy házi buliból, de egy olyan változat is előkerült, miszerint Roddy Bottom kapta az énekesnőtől egy versfelolvasó est után. A banda szürrealitása nem csak humorukban és a videóklip vizualitásában, de zenéjében és szövegében is tükröződött, az pedig, hogy olyan elemeket csempésztek a rockzenébe, mint a funk és a rap egy teljesen új, modern oldaláról közelítették meg ezt a műfajt, úgyhogy ez a dal Epic.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt 18. napján 2026. augusztusának. Hát ugye holnap 19-e, azután pedig 20-a, ergo itt a hosszú hétvége, mi erre várunk, és hát az a helyzet, hogy hát ezen túlmenően még hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is amúgy, hogyha valaki elhagyta volna Budapest határait, www.rockradio.hu, és ha már az autózásról beszélgetünk, akkor ha valahol a kocsit leállítjuk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem, arról nem is beszélve, hogy sok vizet iszunk, és még ha felhős is az ég, védjük magunkat napvédővel. Na, hát akkor szerintem belevághatunk. Bon Jovi, a Bon Jovi, akik ugye 2026 nyarán visszatértek a színpadra, de hát elég óvatosan tették mindezt, mert ugye John Bon Jovinak hangszálműtéte volt, viszont most megint a Madison Square Gardenben félbe kellett szakítani egy koncertet, mert valami történt, megfázott azt hiszem az énekes, úgyhogy hát a továbbiakban várjuk, hogy mivel fognak még előállni. Ez a Bon Jovi és az It's My Life.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM, hát azt írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán 60 és Gyöngyös között is forgalom elterelése kell számítani. Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sáv elhúzással a külső és a leállósáv használható. Aztán az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet. A 2-es úton Göd belterületén kábeleket fektetnek, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben, a 3-as főúton Kerepes és Kistarcsa között felújítják a járdát, a 22-es kilométernél útszűkületre kell számítani, és a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és itt a Red Hot Chili Peppers, meg a Give It Away.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és John Osborne, akinek 1995-ben jelent meg Relish című albuma, és azonban egyetlen hát, de annál nagyobb slágere, hát ő is egy igazi one hit wonder. Szerzője a The Hooters énekes gitárosa Eric Bazilian, aki elmondta, hogy az összes szerzemények közül ez készült el a leggyorsabban, mindössze egyetlen egy este alatt, ez pedig nem más, mint a One of Us. A zenész azzal a céllal írta meg a dalt, hogy lenyűgözzön egy lányt, a terv pedig bevált, hiszen a lány később a felesége és gyermekei anyja lett, és éppen Osborne lemezét készítették, amikor megírta ezt a felvételt, és csak az album producerének tanácsára kérte meg John-t, hogy énekelje el a dalt, ami után Bazilian egyből érezte, hogy ezt az énekesnőnek kell előadni. A szám végül őrületes sikert aratott 9 országban, köztük Angliában a top 10-be jutott, a Billboard 600 listáján pedig a legjobb 5 közé került. 1996-ban 3 Grammy jelölést is kapott, a legjobb női előadás, az év felvétele és az év dala kategóriában. John Osborne, One of Us.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rock 3.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, augusztus 18-a van, ugye holnap 19-a, aztán 20-a. Nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent, de azért mégis elmondom, hosszú hétvégét, hölgyeim és uraim. Úgyhogy én azt mondom, hogy arra gyúrunk, azt várjuk, de természetesen a legjobb rockzenékkel, amelyeket online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu. Ha elutazunk valahová nyaralni, ez különlegesen hasznos lehet egyébként, bárhová a világban, egy jó internet kell hozzá, ha pedig meleg van, mert már pedig meleg van, akkor sok vizet iszunk, és ha felhős is az ég, gondoskodunk a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, hogyha leállítjuk, és meghallgatjuk a Journey dalát. A legendás Aor Banda 6. Departure című 1980-as lemezének legnagyobb slágere a most következő Anyway You Want It. A tagok elmondása szerint a szám megszületését a Thin Lizzy dalainak stílusa inspirálta, akikkel 1979-ben együtt turnéztak, de hát rengeteg filmben, reklámban felhasználták ezt a felvételt, úgyhogy azért ekkora sláger. Még mind a mai napig Journey, Anyway You Want It.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél félpályás lezárás mellett dolgoznak, a 14-es kilométernél pedig útszűkület van érvényben. Plusz 36 20 99 909, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is feljebb csavarhatjuk a rádiót, hogy miért? Mert az Autograph ezt kéri tőlünk, turn up the radio.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-val kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. It's Billy Idol és a Dancing with Myself.

Ez Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Iba vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, és annak is már belecsaptunk az utolsó órájába. Hát nagyon közeleg az a hosszú hétvége, az augusztus 20-ai hosszú hétvége, és mi addig menetelünk feltartóztathatatlanul, mert hogy fantasztikus rockdalokkal vagyunk, amelyeket nyilván online streamen is lehet hallgatni a www.rockradio.hu oldalunkon, hogyha valaki elutazik, akkor ez egy fantasztikus opció. Aztán, ha már utazásról, autókról van szó, akkor ha leállítjuk azt a kocsit, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még rövid időre sem. Gondoskodunk a napvédelemről még akkor is, hogy a felhős az ég, és sok-sok vizet iszunk. Na meg, jöhet a Foreigner, meg a Cold as Ice, amely az együttes egyik legismertebb klasszikusa. 1977-ben jelent meg a zenekar bemutatkozó albumán, és egészen a Billboard lista 6. helyig jutott. Érdekesség, hogy a dal egy utolsó pillanatban született, a producer ugyanis úgy érezte, hogy az egyik elkészült szerzemény nem elég erős a lemezre, míg Jones hazament, leült a zongorához, és megszületett a mára már legendássá vált zongora téma, amelyből néhány óra alatt elkészült a most következő dal, Foreigner, Cold as Ice.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, na azt mondja, szerdán napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Északon, északkeleten lehet több felhő az égen. Egy-egy zápor már csak elvétve fordulhat elő, de számottevő csapadék nem várható. A délire, délnyugatira forduló szél mérsékelt, a Dunántúlon többfelé élénk lesz, délután 27 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Na, hát akkor minden áll, amit eddig mondtam, és még azt mondom, hogy jön a Starship és a Whitfield.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, hát ennyi volt már a keddi rock délelőtt, érkezhet a keddi rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap már egy fokkal megint hétvégibb hangulatban várok mindenkit nagy szeretettel és egy jóféle szerdai rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Queen és a Somebody to Love.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Jubileumi Sóletfesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sóletfesztivál.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, kellemes délután, Klomoncsák Krisztián vagyok. A nyugati országrész nem szabadult még meg az esős időtől, és a viszonylag enyhe hőmérsékletektől sem. Ez viszont az egész országra jellemző. Vagyis, hogy a nyugati országrészben a Balaton északi felén most is esik az eső, és például a határmenti részeken, nyugati határról van szó. Elsősorban a Fertőtó osztrák oldala, illetve az Őrség határon túli oldala szintén esős a legtöbb helyen. Ami várható, 27 fok a folytatásban szerdáig, de aztán augusztus 20-a szeretne beköszönni 34-35 fokos kánikulával, és utána ez a hétvégén is megmarad, ha nem is ekkora maximumokkal, 32 fok lesz szombatra és vasárnapra, szerintem nem lesz panasz a hosszú hétvégére, kivéve a péntek, amikor nagyon magas lesz a hőmérsékleti érték, de jöhetnek a záporok, zivatarok, a dörgés és a villámlás, mert ugye az igazi augusztus ilyen is tud lenni.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint csendes és nyugodt forgalomra lehet számítani országosan, nincs fennakadás gyorsforgalmi úton, autópályán, és a hétköznapi munkákat is befejezték, meghosszabbítva ezzel hallgatólagosan azt a bizonyos hosszú hétvégét, ami hivatalosan augusztus 20-a, 21-e, 22-e és 23-a. Bízunk benne, hogy nagyon sokaknak már akár a kedd is az. Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Sötét jelzőlámpák vannak jelenleg Újpesten az Árpád út, István út csomópontban, sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, lezárás van a Betúr utcában, napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Pirsai út csomópontban augusztus 22-éig, és továbbra is útszűkületek vannak a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. És van egy forgalmi rendváltozás múlt hét óta a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, belegondolva ennél a csapatnál, hogy Deep Cult néven szerettek volna rendkívül sikeresek lenni, hát, de aztán hamar rájöttek, hogy legyen csak The Cult, és aztán onnantól kezdve ezt a halászszektát hagyjuk magunk mögött, meg is jöttek a sikerek, mint például ez is Firewoman a Rock FM-en, és a folytatás a Republic csak a szívemen áll sokkal.

Milánó. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Az enyhe idő mellé némi eső is társul, az ország legnagyobb részén nem, de ezekben a percekben, illetve ezekben az órákban különböző jelentések szerint a Kisalföldön, Győr és vonzás körzete, illetve még a Bakonytól északra is esős lehet az idő, a Fertőtó környéke és Ausztria, ahol vélhetően csak online szól a Rock FM, de ettől még a Fertőtó környékén is esős időben is lehet a legjobb rockzenéket hallgatni. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok. Olyan információim vannak a budapesti közlekedésből, hogy sávlezárás kezdődött a Szent Gellért rakparton 3/4-4 tájékán bizonytalan ideig, és történt két baleset is, az egyik a Váci úton, a másik a 16. kerületben a Rákosi úton. Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt ezekben a napokban. Elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Ugye ez napról napra változik és fokozódik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Cecián János közben, lezárás van a Petúr utcában, és napközben is sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig. Útszűkület van továbbra is a 4. kerületben a Fóti úton, és a 15. kerületben a Nyírpalota úton, illetve forgalmi rendváltozás van a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt múlt héten a következő egy évre. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, amikor ez a dal nagy siker volt, 1991 nyarát írjuk, és akkor éppen Bryan Adams uralkodik a világon azzal, hogy Everything I do it for you, és 1991-ben egyébként is az egyik legfontosabb nagylemez tőle, mármint a kanadai rockertől a Waking Up Neighbors nagylemez. És még a Jesus Jones és a Right Here Right Now, akik angolok voltak, tehát Britpopot is játszhattak volna, ez a világ összes többi táján rocknak minősült. Lenny Kravitz élete első óriási sikere az It Ain't Over Till It's Over, Európa később ismeri meg a nevét, már 1991-ben kevesen, de 1993-tól pedig az egész világ, és nem ezen dal kapcsán, hanem a következő óriási siker az Are You Gonna Go My Way kapcsán. És még olyanok, mint a Scorpions és a Wind of Change, a világsláger, ami az amerikai slágerlistán egészen a negyedik helyig jut, Michael Bolton örökbecsű slágereiről nem is beszélve, aki a 80-as évek vége felé támad, és abba sem hagyja a szuper slágergyártást legalább egy évtizeden keresztül. Persze a felsorolás megint nem teljes, de a legjobb rockzenéket így is elmondtam a Black Crowes kapcsán, akik Otis Redding slágerét dolgozták fel, még a 60-as évekből az eredeti fekete sláger a 90-es évek elején így lett alternatív rock. Zenei folytatás a keddi rock délutánban, most István a király rock opera, oly távol vagy tőlem.

0: rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.
1: Lennél velem, és fognál a két kezem.
0: Ez a 103.9 Rock FM.

0: Prokk közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János utcában, és lezárás van a Petúr utcában. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig, és továbbra is útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van múlt hét óta a Buda Őrsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van továbbra is a Mozaik utcában, a Sziget Fesztivál 2026 miatt ma este a korlátozásokat feloldják. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások vannak a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 2. kerületben a Törökvész úton, és továbbra is útszűkület van a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Van már terved a szabadnapodra? Mit szólnál egy shoppingoláshoz? Látogass el augusztus 17 és 22 között a Magyar Shopping Héten a Pandorfi Designer Outletbe. Töltsd le a weboldalunkról az akciós kupont, és vásárolj további 10% kedvezménnyel olyan márkák üzleteiben, mint a Nike, Furla vagy a Carhartt. Részletek a weboldalunkon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM a legutolsó jelentések szerint, mintha a csapadék zóna nyugatról kelet felé húzódna, most a nyugati középország részben esik, ami érinti a Bakonyt, érinti Győrt és vonzás körzetét, és érinti a Balaton medencéjét, de a Balaton medencéjének csak a déli, illetve délkeleti sávját, és állítólag Székesfehérvártól nem húzódik északabbra, és nem húzódik keletebbre, vagyis a fővárost és az agglomerációt nem fogja érinteni. De ez nem biztos. Ha éppen most bárkinél esik az eső és hallgatja a Rock FM-et, akkor nem bennünket kell szídni, hanem az időjárás előrejelzést, mert hogy hozott anyagból dolgozunk. Kellemes délutánt, Klavancsek Krisztián vagyok, sávlezárás van továbbra is a Szent Gellért rakparton a fővárosban, balesetek történtek a Fogarasi úton, illetve a 16. kerületben a Rákosi úton is korábban. Budapesten továbbra is lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Duna hidakat érintik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János közben, ezzel párhuzamosan lezárás a Petúr utcában, és napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban augusztus 22-éig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM és a keddi rock délután, vannak rock délutánok a hosszú hétvégén is, meg amíg úgy nevezzük a napokat, hogy hétfő, kedd, szerda, de utána mindenféle hivatalos vagy nem hivatalos jelentés szerint is 4 darab vasárnap jön. Mert hogy az augusztus 20-a is legyen vasárnap, a köztelévő péntek, ami teljesen semleges, szintén vasárnapra hasonlít, a szombat az legyen szombat, de utána megint vasárnap jön. És aki még utána is meghosszabbítja a hosszú hétvégét, hétfőn már mondtam, az élet császára. Vörös István és a prognózis most a Rock FM-en, a dal címe Hajsza közben.

0: trumpet.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Cecz János utcában, és lezárás van a Petőr utcában. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig, és továbbra is útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van múlt hét óta a Buda Őrsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van továbbra is a Mozaik utcában, a Sziget Fesztivál 2026 miatt ma este a korlátozásokat feloldják. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások vannak a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 2. kerületben a Törökvész úton, és továbbra is útszűkület van a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Jubileumi Sólet Fesztivál augusztus 30-án a Városháza Parkban. Sztárokkal, sóletekkel, újra itt a nagy gasztrofesztivál. Augusztus 30-a, Városháza Park, Sólet Fesztivál.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ezekben a napokban az enyhülés érezhető és kézzel fogható, inkább 27 fok a napi csúcs, sem mint 30. De augusztus 20-ára visszatér a kánikula, és utána is megmarad nagy átlagban 34-35 fokkal csütörtökre és péntekre, utána szombatra, vasárnapra 32 fokos csúcsokkal. A péntek lehet a legcsúnyább a hosszú hétvégében, igaz, hogy 35 fokos csúcs lesz, de pont ezért csúnya felhők is jöhetnek, és belőlük csapadék, illetve dörgés, villámlás és még szeles időjárásra is számíthatunk. Szombaton pedig valamiféle hidegfrontra, ebből lesz a 34-35 fokos csúcsot követően csak a 32 fok. A hosszú hétvége utolsó egy-két napjában és jövő hét elején pedig 27-30 fok lesz az általános, átmeneti csúnya felhőkkel, meg napsütéssel is, a nyárias jelleg megmarad.

103.9 Rock FM, rockrajongók és nem rockrajongók is valaha már biztosan föltették maguknak a kérdést az elmúlt évtizedekben, hogyha annyit emlegetjük, hogy hard rock és heavy metal, akkor kik voltak az úttörők? Mik voltak az első igazán kemény dalok? A hivatalos válasz, hogy nincs egyetlen hivatalos első dal, mert a hard rock és a heavy metal fokozatosan alakult ki. Ráadásul a 60-as években megszilárdulása 1968-69, elterjedése a 70-es éve. Az első úttörő dalok közé olyanok tartoznak, mint a The Kinks és a You Really Got Me, később feldolgozza a Van Halen is, nem véletlenül. A dal eredetije 1964-es, a Thor

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Czecz János utcában, és lezárás van a Petúr utcában. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Virsai út csomópontban augusztus 22-éig, és továbbra is útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van múlt hét óta a Buda Őrsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van továbbra is a Mozaik utcában, a Sziget Fesztivál 2026 miatt ma este a korlátozásokat feloldják. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások vannak a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 2. kerületben a Törökvész úton, és továbbra is útszűkület van a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárások vannak az augusztus 20-i rendezvények miatt, amik elsősorban a rakpartokat, a Kossuth teret, a Várnegyedet és a Dunahidakat érintik. Sávlezárás van a 3. kerületben a Czecz János utcában, és lezárás van a Petúr utcában. Napközbeni sávlezárás van a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Tirsai út csomópontban augusztus 22-éig, és továbbra is útszűkület van a 4. kerületben a Fóti úton és a 15. kerületben a Nyírpalota úton is, és forgalmi rendváltozás van múlt hét óta a Budaörsi úton, buszsávot nyitottak a Villányi út előtt a következő egy évre. Lezárás van a 3. kerületben az Angel Breeze úton, időszakos korlátozás van továbbra is a Mozaik utcában, a Sziget Fesztivál 2026 miatt ma este a korlátozásokat feloldják. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, és további sávlezárások vannak a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 2. kerületben a Törökvész úton, és továbbra is útszűkület van a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, ezekben a napokban az enyhülés érezhető és kézzel fogható, inkább 27 fok a napi csúcs, sem mint 30. De augusztus 20-ára visszatér a kánikula, és utána is megmarad nagy átlagban 34-35 fokkal csütörtökre és péntekre, utána szombatra, vasárnapra 32 fokos csúcsokkal. A péntek lehet a legcsúnyább a hosszú hétvégében, igaz, hogy 35 fokos csúcs lesz, de pont ezért csúnya felhők is jöhetnek, és belőlük csapadék, illetve dörgés, villámlás és még szeles időjárásra is számíthatunk, szombaton pedig valamiféle hidegfrontra, ebből lesz a 34-35 fokos csúcsot követően csak a 32 fok. A hosszú hétvége utolsó egy-két napjában és jövő hét elején pedig 27-30 fok lesz az általános, átmeneti csúnya felhőkkel, meg napsütéssel is, a nyárias jelleg megmarad.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ennél jobb végszó nincs is. Sing, sing, tölts el velem egy éjszakát, de ezt már Bűdi Szili mondja 8 és éjfél között. Ma is Rock the Night keddi kiadás, a keddi rock délután pedig a szerdai követi majd, és ez a hétfő kett szerda, amikor utána csak vasárnap van augusztus 20-ától, ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni. Klavancsa Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, búcsúzásul Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, beindul a Rock the Night, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: legendák otthona. 103.9 Rock FM.
1: Éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat.

103.9 Rock FM, szevasztok a mikrofonnál, Bűvi Szilárd, Szili, és hát folytatódik a Szilipédia. A mai napon 2025. augusztus 18-án nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Rock FM hallgatót és minden kedves turistát. Ma van az év 230. napja, és az évből még 135 nap van hátra. Ma Ilona és Rajnald névnapját ünnepeljük. Az Ilona valószínűleg a Helena névből ered, jelentése fényes és sugárzó, míg a Rajnald germán eredetű, jelentése az isteni tanács ereje. Na gyerekek, minden név isten.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 itt a Rock FM-en. No, hát kérem szépen, ma ünnepli 64. születésnapját Belinda Carlisle, az amerikai énekesnő, aki a 80-as évek egyik legnagyobb popikonja volt. Először a The Go-Ghost női rockbandával szerzett hírnevet, mint a Heaven is a Place on Earth, vagy a Circle in the Sand. Hát én egyiket sem ismerem. Na mindegy, a zenéje a mai napig állítólag rendszeresen felbukkan filmekben, reklámokban és retro bulikban. Főleg akkor, hogyha megkeressük. Ja, és megtaláljuk.

103.9 Rock FM, hát gyerekek, repülőgép jubileumunk is van, mert ugye 1940. augusztus 18-án repült először a legendás Supermarine Spitfire MK5 típus, amely a II. Világháború egyik legikonikusabb vadászképe lett. A Spitfire döntő szerepet játszott a brit csata során, és nem csak technikai újításaival, hanem kecses formájával is legendássá vált.

93.9 Rock FM, azokat a korszakokat szeretem, mármint visszaemlékezni rá, amikor még egy bizonyos zenekar nem volt világsztár, de már ott járt, és utólag örülnek neki, hogy amikor még itt jártak nálunk, akkor még rajtuk nem volt teltház. Hát ez volt így a Beatles-zel is, mert hogy ma 65 éve, hogy 1960-ban a Beatles először lépett fel Hamburgban, a legendás Indra klubban. Ekkor még ugye nem voltak világsztárok, de az ott töltött hónapok alatt napi órákon át játszottak, aminek köszönhetően kiforrott a hangzásuk és a színpadi rutinjuk.

103.9 Rock FM, egy kis tudományt öntünk az éterben, mert hogy 1896. augusztus 18-án született László Gyula, kétszeres Kossuth díjas magyar régész. Isten, nekem egy is elég lenne, valaki kettőt is kap, nagyon durva. Na, szóval, hogy László Gyula, kétszeres Kossuth díjas magyar régész történész, grafikus. Ő dolgozta ki a kettős honfoglalás elméletét, amely szerint a magyarság két hullámban érkezett a Kárpát-medencébe. Munkássága máig élénk viták tárgya a történelemtudományban.

103.9 Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, vannak olyan művészek, akik a művészetüket alapvetően a hibákra alapozzák leginkább. Hát 92-ben, a mai napon nyílt meg a világ egyik legkülönlegesebb múzeuma, a Kunsthaus Wien, amelyet Friedenstein Hundertwasser osztrák művész tervezett. A hullámos padlók és a színes homlokzatja és a természetközpontú építészet teszi egyedivé mindezt. Itt minden szög és vonal szándékosan hibás. Na most el tudod képzelni azt, amikor te így beszélgetsz egy ilyen kőművessel, aki viszont a derékszögben és az egyenesben hisz. Na most Hundertwasser úr, vagy Herr Hundertwasser és a kőműves beszélgetés a következő képen képzelem el, hogy na, most lenne ott egy ilyen derékszög, az nem baj, hogyha 30 fokkal eltér egy picit. Nem baj, majd teszünk fel egy támfalat hozzá. Na most ott az egyenes, az se baj, ha görbe. És igazából, hogyha az ablak egy kicsit törött, azzal sincsen gond. És áll a szaki, és egyszer csak azt mondja, na, elmegy maga a jó büdös...

103.9 Rock FM, gyerekek, a sportvilágában is jelentős a mai nap, mert hogy 2008-ban Michael Phelps, amerikai úszó, 8. olimpiai aranyérmét nyerte Pekingben, ezzel megdöntötte Mark Spitz 1972-es rekordját. Teljesítménye azóta is az egyik legnagyobb olimpiai csúcs teljesítményként él a köztudatban.

103.9 Rock FM. Gyerekek, ma 65 éves a Forma 1-es legenda. Az én kedvencem. Az őrületes bajuszába. Úgy nézett ki, mint a Thomas Magno. Szóval ő nem más, mint Nigel Mansell, gyerekek. 65 éves Nigel Mansell. Addig szerettem a Forma 1-et, amíg ő volt. Azt hiszem, a 92-es Forma 1-es világbajnok ő volt. Mansell pályafutása során híres volt, bátor előzéseiről imádta, és küzdő szelleméről, jaj, nagyon csodálatos. A Williams azóta, a Williams autóval szerzett bajnoki címe mellett az IndyCarban is nyert, így az autósport két nagy kontinensén is bizonyított. Az Isten éltesse a mai napon, Nigel Mansellt!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rocksláger-eit, rockplegykáit. A telefonszámunk még mindig 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rockslágerekkel, rocksztorikkal és rockplegykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. No hát gyereke, 2004. augusztus 18-án a NASA sikeresen indította útjára a Messenger űrszondát, amely a Merkur vizsgálatára készült. 2011-ben érte el a bolygót, és olyan részletes képeket készített, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak a tudósok számára.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz.